Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez volt a vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. It is 90s, 2000s Music Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Radio Cottogny Rank. Cottogny Rank.
1: Hi ho, hi ho.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: olyat mutatunk, hogy elállna a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk. 9 is a classic.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: már?
1: Igen.
0: Ó, na végre!
2: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregas vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: That's it.
3: Best station around.
2: Turn it up.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szüveti.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk! Check that body, that body, check that body, yo check that body, that body.

0: is over.
1: Gute Nacht.
2: Don't forget to check out Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
3: Okay, come on! 1, 2, 3...

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
7: Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem hal.
1: Július 24-25-26 jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakabszállás, Hotel Aero. Let's ring to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Csodálatosan szép kora estét kívánok minden kedves Super DJ Radio hallgatónak! Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultaparkú marasztúr, érezzétek jól magatokat a Super DJ Rádióval. És hát én Kukori bácsi volnék, aki az elkövetkezendő két órában megpróbálna szórakoztatni benneteket. Hát a találkozóval kapcsolatban, ami 24-én, 25-én, 26-án lesz, hát ott már kaptam egy kellemes invitálást DJ Simon barátomtól. Azt mondta, de várja már, hogy eszik egy finom kokaspörköltet. A terem kupoláját mondom neki, na mindegy. Ez pedig már a Szaragoza Band kellemes fülelés mindenkinek. Így a hétvége kezdéséként. Hát akkor bulizzunk, kedves szuperek!

kedves hallgatóim, itt van velem Robi Kamper. Hát szuper pénteki, itt már nincs sok a szuper DJ rádió bulig. Hát nincs Robikám, szeretettel köszöntelek, jó fülelést neked és kedves családodnak, Hugicámnak és Daninak, remélem mindannyian jó vagytok, és persze Bévinek is, remélem nem punyattok ebben a nagy melegben, és a rántotta már megsült a fejed. Itt van velünk Encsike, hát csókolom kedves, szia kedves Kukori bácsi, sziasztok szuperek! Encsike jelen, mint mindig, gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, és kellemes zenehallgatást. Jó adást kívánok neked, puszcsika Encsike. Hát köszönöm Encsike, jó fülelést. Itt van a kedves Sisa család is, csodás este felét kívánunk neked, kedves Kukori bácsi. Örülünk, hogy újra hallhatunk téged, de az Isa család jelen, már vártuk, és persze, hogy jöhetnek azok a jó kis muzsikák. Hát igen, igen, Robi megkérdezte, van-e tüzem? Hát tüzelek elég rendesen. Na jó, van kicsi rigó. Hát akkor szóljon Szaragossa Ben. És szervusz, Laci bácsi, örülök, hogy itt vagy. Remélem már rejtőzöl otthon, pihenget. Tegnap már megsütötted a gírost. Kellemes fürdést kívánok mindenkinek.

Surci! Én a kakastöke pörköltet is szeretem. Jó van, Surci, hát veled is találkozok. Leszásó.

És már is megérkezett a Viberre, kedves Kollár Gábor, Kukori bácsi, üdvözöllek itt a Szuperen, és a hallgatóknak is szép napot kívánok szabadszállásról. Hát köszönjük, Gábor, hogy itt vagy, és kellemes fülelést kívánok. Kedves Robi Kamper, szintén zenész.

Azt aztán elfelejtsétek, hogy 20 órától DJ Simon érkezik hozzátok a Grundról hozza az eréket, vagy a focit, tehát nem tudom, valamilyen undergundról írdogál, de amúgy a Private Night műsora lesz természetesen. Imádom azt a csávót. Oh yeah!

Kedves Mihálovics József pedig azért nincs itt valószínű, mert hát megint meccset néz. De hát, mint említettem a múlt adásban, kicsikét előre jártam a gondolataimban, és megkérdeztem, hogy ki volt annó katona, és hát József is mondta, hogy ő is volt, hát én is voltam. A következő előadó az pedig majd arról fog énekelni, amit annó énekeltünk ott menetelés közben. A dal címe

hétfő. Itt van velünk Molnár Ferenc. Szia Kukori bácsi, szép napot kívánok mindenkinek, és persze neked is. Madfű jelentkezik. Hát köszönjük, kedves Ferenc, hogy itt vagy. Jó fülelést kívánok néked is.

pedig már Fancy, és a term in magic. Hát kedves hallgatóim, jaj, már előre félek arról a találkozóról, mert hát majd gondolom a Pulci úr megtanítja majd a rezsót így tologatni, ahogy ő szokta, meg akármicsoda, meg hát adásolni kell, de hát én nem fogom kibírni úgyse, hogyha Medanci van a közelembe. Majd meglátjuk.

Kolozsím is megérkezett már a Viberre, és azt írja nekem, hogy szép hétvégét, szia Kukori bácsi, minden szupernek, én már nagyon vártam ezt a pénteket miattad is, és azt sem hátány, holnap nincs kelőce és melóban menés. Jó adit és szuper zenéket, hát úgy lesz, és nagyon jó szórakozás, kellemes fülelést, és szuper hétvégét minden szupernek. És azoknak is, akik még nem szuperek. És üdvözlöm kedves Klingon barátomat, legfőbb kritikusomat. Na mindjárt mondja Laci bácsi, hogy hol van a logopédus. Üdvözöllek, és kellemes fülelést kívánok.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Ez pedig már Kovács Kati, itt a Super DJ Rádióban. Napfényes álom, álom. Aki utazik, annak kellemes utazást kívánok. Aki pihen, annak kellemes pihenést. Aki dolgozik, azoknak azt kívánom, hogy teljen hamar. Igyatok sok folyadékot, nehogy kiszáradjatok ebben a nagy melegben. S ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádiót.

nevezés mulatságban. Csapasz a zenét, mint az alföldi csikósok karikás ostorral. Köszönettel Rita és Házé. Hát kedves Rita és Házé, nagyon jó figyelést kívánok, és köszönöm szépen.

robbant el, és tűnt el, biztos eteti a tikokat, locsolja a palántákat. Na hát, akit hiányoltam, is megérkezett a Viberre.

vízhőmérséklete 42. Kedves egészségedre. Írja drága Gábor, mielőbb is Józsefnek sajnos vizes a keze, ezért nem tudott neked bejelentkezni, természetesen hallgat téged. Puszi Édi. Kedi csókolom, kedves Édi, köszönöm szépen a tájékoztatást. És üdvözlöm Józsefet is, ha már vizes a keze. Kellemes pillanat.

De látom, elég szépen elmélkedik az úriember, de a finom bontott csöröcske pohárával ott van mellette, nagyon kulturáltan. A kedves egészségedre is, kedves Ildi, jó szórakozást magáskának is.

Hármat akarja, szóval, hogy a DJ Surt írja nekem, hogy levágom a farktollat 24-én, ma nagyon elemedben vagy, az jó. Jó, van, aztán tikok rendesen egyenek. Ölellek, te csibész.

0: Super DJ Rádió. Neked zenél.
1: Hát igen, ezt pedig már a Södi Mádó barátaimnak küldeném. Hát, ha így fröccsenni is fog a víz. Szóljon a zarál! Egészségetekre!

0: vagy a rohadt életbe.
1: Na, az igazság, hogy nem mertem belepampogni ebbe a dalba, mert akkor kaptam volna, jaj, azt nem szeretném. És hát kiderült, hogy DJ Surci, na hát hallgatja a műsort, mert hallotta, amit mondtam, és ő is igazán a szőrös ezt szereti, bármit nem kell rossz gondolni, nyuszikra gondolt, mert hogy nem tikokat etett, hanem nyulakat. Bizony, nyuszmusz. Ez pedig

És megérkezett kedves Mazsi is a Viberre. Szép kora estét és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi. Most estem haza. Hát kívánok nagyon jó pihenést, kellemes fülelést, és helytőzzél, pihenjél, kedves, és köszönöm, hogy itt vagy.

Hát én is erre gondoltam, Józsefben, hát én is úgy kalkulálok, tudod, hát én is emberbűl vagyok. Jaj, hát az a bűvös golyó, ugye, hogy meg tud babonázni minket, de hát azért ez is egy jó dolog. Igaz, Puci úr, mint a szőrösök, a nyuszik. Nyusz, nyusz! De azért őszintén vannak elég rendesen meglepetések ezen a világbajnokságon. Ugye, József?

következik egy kis promó, és utána megyünk tovább a Szafírral itt a Super DJ Rádióban. Hát örülök, hogy itt vagytok velem, és képzeljétek, bejelentkezett Dr. Simon. Tiszteltem a görög kakasnak, jó csűrés, csavarást kívánok, üdv a szupereknek. Hát üdvözlünk, kedves Simon! Várunk már 20 órától a grundos zenéid, de hát is foci van. Undergrund!

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: Hát persze, most már Pulci úr azt írja nekem, hogy bunda nélkül is mehet a fazékba. Jó van, te is tudom, mire pályázol. Majd bedoblak a Medonciéba. 24-én Dr. Simonnal együtt. Na meg a többiek is jöhetnek.

Jó, kedves Encsike, az a helyzet, hogy már Laci bácsinak üzentem, hogy a logopédius küldje, és hát mondjuk nem kéne, mert hát kavics van itt is, beteszek a nyelvem alá. Na, az a helyzet, hogy biztos rosszul pöfítettem, és rosszul mondtam, igen, igen. Hát előfordul, de hát ő Kazán Kovács.

két dologra, mert az a helyzet, hogy nekem már a ruháim egy bőröndbe vannak pakolva, azt ki leszek rakva, hogyha Szuzika nem tanul meg valami. Mert hát minden rossznak én vagyok az okozója, bizony, bizony.

hanem medve sajt, és hát eléggé széttapult, meg illatos volt, de a medve is erős ám, kemény vagyok, vigyázz. Mint a, tudjátok, a

Jó van, ne szórakozz velem, kedves Punci úr, mert úgy fogsz járni tényleg, mint a Tarzan, és akkor megtudod, hogy tanulta meg azt az üvöltést, tudod, a Tarzan üvöltést.

ahogy Pulci úr mondaná, mi van veletek, semmi? Hát mondom akkor a Viber számunkat 0670459595. Hát tartsátok már életben a műsorvezetőt, mert szereti, hogyha zaklatják Viberen. Hát kedves hallgatók, azért ne csináljátok ezt.

Hát DJ Simon is beszólt, képzeljétek el, Viberen. Ha ezt a testet megemeled és belevágod a medencébe, akkor vizes leszek. Valóban, valaki van a falóban. Éles látásod kiemelten tökéletes, kedves DJ Simon. És már is evezünk külföldi vizekre, ha már vízcseppekről volt szó, szóljon Fancy!

Képzeljétek, megérkezett kedves kollégám Dreamer, Szatmári Zoltán. Persze, hogy bírja a meleget, mert már bemelegített a húzó országában. Jó estét, szerinted lehet kérnem egy számot? Hát természetesen, kedves Dreamer. Örülök, hogy itt vagy, csodás hétvégét kívánok. Remélem már otthon pihengetsz.

Hát igen, ezt szeretem, mikor ilyen intenzívek vagytok, és tényleg jönnek az üzenetek és a hozzászólások. Ezt nagyon csípom, imádás van. Persze, kedves Dreamer, lassan beteszem a repertoárban, és akkor, hogy ne, persze, hogy menni fog, de hát ne legyen rosszabb.

Kocsmári és Jucus, na meg Jungji! Itt a Super DJ Rágyaban, ahol még Kukori bácsi csűri, csavarja néktek a hangegyeket és stílusokat egészen 20 óráig, 20 órától pedig DJ Simon érkezik hozzátok Privát Night műsorával és az Underground vagy Foci Grund.

Fiát meg szoktam mondani, hanem a hölgyeknek. Na megállj, főszakács, jössz te még az én utcámba. Tényleg, Zsoca hol van? Elkészült már a palacsinta tegnap? Azt mondta, hogy eprős palacsinta lesz.

már is következik az egyik kérés teljesítése kedves kollégámnak és barátomnak, Szatmári Zoltánnak. A repülők előadása következik, lesz még rosszabb, nehogy azt hidd. Sokkal repülők előadása következik, lesz még rosszabb, nehogy azt hidd. Sokkal jobb lesz, ezt garantálom. És hát tudom, hogy mi van, de...

Kedves Mihálovics József, én a jópocinak szurkolok. Nekem teljesen mindegy, hogy ki az, csak tényleg jó és szuper futballt játszon. A következő dallal szeretném felköszönteni kedves barátomat és kollégámat a születésnapi alkalmából, Boltoltól. És hát ezt a dalt is Szabados Melinda is küldi neki, és persze nagyon sokan mások. Kedves barátom, minimum még ugyanennyit egészségben, boldogságban és szeretetben kívánok majd.

És akkor figyelj, kedves barátom Szatmári Zoli! Jöjjön Sukár Petró, és ezt kívánja neked Mazsi is, és hát a nagyon sok szuper DJ rádió hallgató és kolléga. Fogad szeretettel, és nagyon boldog születésnapot kívánok! Fel a fejjel! Lesz még jobb is!

És kedves hallgatóim, Dreamer, az a Szatmári Zoltán, köszöni mindenkinek a jó kívánságot. Hát mi köszönjük, hogy vagy nekünk, kedves Dreamer. Most pedig szóljon a Bonnie M itt a Super DJ Rádióban. És a Going Back Where.

És közben mondanám a Viber számunkat, mert hát nem zaklatjátok rendesen a műsorvezetőt, 0670 45 95 995. Hát bátran, hisz a műsorvezető nagyon szeret

mi van, fiatalok? Semmi? Hát gyerünk, gyerünk ezeket a magasba, arany kicsi bogárkáim. Hiszen hétvége van, hát aki teheti, bulizzon. És hát hiába van meleg, azért mozogni kell egy kicsikét. Mert ha nem, akkor csepereg az eső. Hát ez lesz a következő dal majd, de nem sokára. Itt a Super DJ Rádióban. Tudjátok, ahol Kukori bácsi csili csavarja léptek a hangjegyeket is, stílusokat.

Hát csepedeg én az eső, folyjon le az arcomon. És egy kedves Viber üzenetet kaptam Mihálovicsné Bániedi. Drága Gábor, mindig a névadom Mihálovics József Viberén trollkodtam, most itt vagyok személyesen, és leszek július végén Jakabszálláson. Puszi Mihálovicsné Bániedi, anyuka. Csókolom, drága. Örömmel konstatálom, hogy ott tetszenek lenni. Szuper. Hát a szuper bulim. Nagy öröm.

és kedves hallgatóim, az Isa család már küldi, mi küldünk, itt van eső. Várjuk szeretettel. Köszönjük szépen, kedves Isa család. Remélem, jól szórakoztattok, vagy jól szórakoztok. Bízom benne. És a következő dal ismét a születésnaposnak, kedves barátomnak, kollégámnak, Dreamernek szól, Szatmári Zoltánnak. Kedves Szabados Melinda küldeni néked, kedves Dreamer, Ava Max előadását, Kings és Queens. Fogad szeretettel tőle.

Slimer, boldog szülinapot! Még ugyanennyit, jó egészségben, boldogságban és szeretetben, és már is megyünk tovább DJ Szatmári és Jucussal, hisz táncol a nyár! Ugye?

És kedves hölgyeim és uraim, tudod, mi történik, ha egy szenvedélyes nő szájába ebret teszel? Felzabálja! Felzabálja! Jaj!

És a következőt mi meglepő, ismét a születésnaposunk kapja, a következő előadó az a Pet Shop Boys lesz, és az It's a Scene. És aki küldené, az nem más, mint Mazsi küldené szeretettel Szatmány Zoltán Dreamernek. Hát fogad szeretettel, kedves Dreamer Mazsitól.

Boldog születésnapot, Dreamer! Kedves Ugicám, csak azt szeretném megkérdezni, szerintem azért vagy ilyen duhaj, mert a Robi barátom biztos elaludt a kedvenc foteljében.

emlékszem annó az új Vágklubban éppen dancingeltem erre egy Veres Begyessel. Hát igen, ez már nagyon-nagyon-nagyon rég volt, ugye, hogy ugye. Pet Shop Boys, királyság.

Nagy hazai vizekre vezünk, szóljon a Mango Rise, itt a Super DJ Rádióban, ahol még fél órát kell kibírnatok velem, és utána érkezik DJ Simon, Privát Night műsorával. Érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni. Ugye, hogy

Szerintem az az igazság, hogy félnek a 24-től, mert tudják, hogy engem sokan magáznak, mert kemény vagyok, mint a főtt tojás. Ja.

Mert nekem azt írja ki, hogy ismeretlen. Jó estét, Kukori úr, én is jelen, mint általában mindig, és, amit a, és ami a mi mottunk, indikál, ha meghalunk is. Egi mindenkinek. Hát köszönjük szépen, kedves egészségetekre, és nagy öröm, hogy itt vagytok velünk. Hajrá, szuperek, jó bulizás, szuper hétvégét, és már is megyünk tovább a Hét Hunter előadásával. Itt a szuper DJ, DJ Rágyóban. Hú, már jó, logopédus! És a kedves Dreamer, köszöni szépen mindenkinek a jó kívánságokat, Izsa családnak, Mazsinak, Szabados Melindának, nekem is. Köszönjük, hogy vagy nekünk.

most jelentették a kémeim, hogy bikiniben futott el egy csinos hölgy itt az utcában, azt megkérdeztem, hol? Hát a nyúlon túl! Igaz, Puci úr? A nyúlon túl! Ugye megtanítasz majd egy kicsit rezsózni 24-én.

Én ebben tisztában vagyok, kedves Ita, hogy több éve hallgató vagy, és csak nálam nem írja ki a nevét. Igen, ez azért van, mert én egy kis virgonc, lelkes, fiatal amatőr vagyok, aki épp nemrég érkeztem ide ez a rádióhoz, és elnézést kérem, majd valahogy valakivel megoldatom, de nem tudom, hogyan tudnék elveszni ebbe a technika útvesztőjébe, és tudod, hát a műrfi az dolgozik. Köszönöm megértéset, és jó fülelést! Hát megpróbáljuk, majd hívom a doktornőt. De én nem értek hozzá, csokkolom. Bocsánat.

Chiatok DJ Simon, te usurato. Na jó, van dupla meccsem.

az nem semmi, azért már a kisvárosban is tudják, hogy taréleves lesz 24-én. Hát köszönöm, kedves Rita, titkos információt, majd vigyázok. Veszek tőle sisakut. A tarajomot nem adom.

mondjuk azért érdekes, hogy kisvárosból indult. Nem, nem, ez Svédországban indult el ez a taré dolog. De elég hamar terjed, hát igen, igen. Hát ebben a melegben a frekvenciák gyorsabban terjednek szanaszét a világban, jaj nekem. És már is következik egy kis Francesco Napoli itt a Super DJ Rádióban. Hát remélem a kezetek már rendszeresen magasban van, nehogy egy kicsikét ilyen mirigy, hónaj mirigy. Hát akkor dance!

Szeretném megkérdezni kedves Super DJ Rádió hallgatók, bírjátok még, mert a következő előadó az pedig a Venga Boys lesz itt a Superen. Hát akkor gyerünk, adjunk az érzéseknek.

elhiszem, kedves Encsike, hogy nagyon elfoglalt voltál, de sajnos már az adal nem fér bele, de átadom neked, hogy te is boldog születésnapot kívánsz Dreamernek. Hát ne haragudj, de tudod, régen is a mozikba, ha későn érkeztél, akkor csak a híradó után lehet bevenni, és itt nincs híradó, itt csak Shalala van. Csókolom, bocsánat!

És látod, kedvenc Rita, az a helyzet, hogy nem csak te vagy ismeretlen, most is ír egy ismeretlen nekem, hogy bírjuk, bírjuk, hagyd szóljon, Kukori bácsi, hagyd szóljon. Hát köszönöm, hogy itt vagytok, és érezzétek jól magatokat, és megérkezett Imre Csaba is, már is tánca pedültem üd mindenkinek Pilismarótról. Hát üdvözöllek Pilismarótról, kedves Imre, Csaba, érezd jól magadat, és köszönöm, hogy itt vagy velünk.

Ez pedig már egy Stevie Wonder feldolgozás. Kedves hallgatóim, itt a Super DJ Rádióban. This is PJ Falco back in the house. És ezután már csak a búcsúdalom maradt hátra, de ne menjetek sehova, hisz 20 órától érkezik hozzátok DJ Simon privát night műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

És hát, kedves hallgatóim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafalkum alasztul. Remélem, sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket, higgyétek el, ez volt a célom. Legyen csodás a hétvégetek, a születésnaposnak pedig még egyszer nagyon boldog születésnapot, jó egészségben, boldogságban és szeretetben, még legalább ugyanennyit. És kedves szuperek, kívánok mindenkinek csodálatos hétvégét, legyen olyan hétvégétek, amilyennek szeretnétek, csodásnak. Fogadjátok DJ Simont nagy-nagy szeretettel, biztos vagyok benne, hogy kitesz magáért, mint mindig. Ezután már csak a búcsúzódalom van hátra, Daniel Figelgőtől elmegyek, jöttömre majd napfelkelte felől, számítsatok majd jövő héten. Jövök hozzátok, amint tudok, hisz tudjátok. Imádom, hogyha sikerül egy kicsikét szórakoztatni benneteket ebben a szaladó világban. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy ennyien megtiszteltetek. Nagy ölelésem mindenkinek. És aki teheti, jöjjön 24-én a Super DJ Rádió találkozóra. Higgyétek el, érdemes, nagyon jót fogunk bulizni. Csodás estét mindenkinek! Köszönöm, hogy vagytok!

És még egyszer nagyon szépen köszönöm a jó kívánságaitokat, aranyosak vagytok, legyen szép az estétek és a hétvégétek, és bírjátok ki ezt a meleget, hisz lesz még melegebb is, hisz itt a nyár, még a lekvár, de Zsolca nem jelentkezett, hogy kész van-e már a palacsinta, jó kis eppörös lekvárral, ahogy írta nekem vagyon. Na, sziasztok, nem papok többet, fogadjátok DJ Simont nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!

Ne idegeskedj az utazás miatt, kedves Pazsi, minden rendben lesz, csodálatos tájakat fogsz látni. Ülj az ablaknál, ha nem engednek oda, lök félre őket, mondd meg, hogy én üzenem. Kellemes kikapcsolódást, és persze mindannyiótoknak jó hétvégét. Sziasztok!

0: gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen, oh yeah! Csodálatos szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Szuperen. Ez már a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 10 óráig, ami biztos. És most vagy a fülem krepált be, vagy az egyik felhangatónak, de most már stimmel. Ja, szóval velem egészen 10 óráig, remélhetőleg. A szokásos pénteki zenéket hoztam, ahogy az szokott lenni az én kis fincsi lelkem világ a zenék. A progresszív house-tól elkezdve mindenféle house-nak lehet nevezni ugye ezt a műfajt, ezt már jó párszor megbeszéltük, és ugye minden második lemez lesz az All Day I Dream zené, mármint az All Day I Dream kiadó zené, mint például itt az első, ami egy 2022-ben kiadott dupla lemez. 2022. március 14-én kiadott dupla lemez. Arról ugye meghallgattuk az A, B oldalt, a C oldalnak a második zenével. Folytatjuk a kagylózgatást. Ez a Double Touch, mint előadó, és a Dream, A Little Dream című zene pörög éppen. Én szeretném megköszönni Kukorikukú bácsinak a Kukorikú vajó adást. Szerintem jó volt, mint mindig. Csapatta, csűrte meg, csavarta az öreg. Az öreg, érted? Az öreg majd belevág a medencébe, azt mondta Jakab szálláson. Hát ez jó lesz majd az ő. Megnézzük, mennyit emel tőből az öreg. jut eszembe, ha már Jakab szállás. Akkor ott leszek én is, ugye 24, 25, 26. Remélem jöttök ti is. Plusz 36, 70, 45, 95, 95. Ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni. Már ha szeretnétek bármit megosztani velem, akkor nyugodtan rikkentsetek nekem valamit oda. Mit szoktam még mondani? Hát majd azt, hogy majd jövök még, meg azt is, hogy olvasok mindent is, úgyhogy oh yeah!

egy gyors Viber. Azt mondja, hogy itt velünk is a Istvánő volt az első. Azt mondja, csodás estét kívánunk neked, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdőszegy, hogy az is a család jelenés. Persze, hogy vártunk, nagyon szuper, hogy újra ójjel van. Minél több, annál jobb. Ez csak természetes. Hello István, hello család, jó kagylózást. Megyünk is tovább a következő zenével. 2016-ban pattanunk, február 17, egy kis tech house. Nagyon zúzós lesz, jön Marcus Hamm és a Two Soul egy Martin Lansky remixben, itt a Szoperen.

Aztán itt van velünk Encsike is, amit ír. Szia kedves DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, Encsike jelenléti, FIFA már is. Csodás szép estét kívánok mindenkinek és jó kagylózást. Drága Simon, neked jó adit és sok-sok kagylózó fülecskét. Puscsika, Encsike. Hello Encsi, jó kagylózást, oh yeah!

Kellyt, vagy éppen Vinyl, ha itt van velünk. Jó van, még nincs itt. Imre barátunk. Na, szia Gábor! Neked is jó kagylózást kívánok természetesen, ha már így bekapcsoltál. Itt van velünk Pifu Wild is még mindig. Azt mondja, hogy oh yeah, Csapa Simon mester. Hello Pifu! Én jól tudom, neked nem ez a kedvenc stílusod, majd lehet, hogy rosszul emlékszem. De valami úgy rémlik, hogy nem ez.

Na, aztán nézzük tovább a Vibert. Itt van velük még az én kedvenc figurám is. A pálcika ember. Megérkezett a szélszi a DJ Simon csolátos, lazuló, szuper péntek esti adit. Oh yeah! Oh yeah! Hello, Robi! Mondanám, hogy ókagylózás neked is, de hát úgy, mi is más tagad. Na, azt mondjam, itt velünk Kolozsi, mi is azt írja. Nagyon kellemes szép estét, két és jó hétvégét, Tomi. Remélem, sokan nem dolgoznak holnap, és csapassuk itt. Csak is itt, a Szuperen. Kívánok szép jó estét, jó zenehallgatást, és szuper jó estét mindenkinek. Puszcsika, encsike, ja, igen, nem csak az imicske, és lovecsukicska. Értem én, imikém. Csak finoman a fogyasztással, tudod? Mennyit iszol százon egyébként? Az öreg kokas egyébként azt írta nekem, hogy szumóztam, vazze. Belefele a madanzéba. Azért az öreg, megint leöregeztem. Inkább nem mondok semmit. Menjünk tovább.

ami egy neten Cats lesz, a zene címe pedig a Voices, a hangok. Milyen hangok? A hangok. Milyen hangok? Tudod, a hangok a fejedben. De a busokban.

megérkezett Csoki Zsolt is. Szia, szia, Simi, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen. Hello Zsolti! Jut eszembe, mindjárt megyek tovább és olvasom tovább a Fibert, de gondoltam, ha már ennyien itt vagytok, még nem ment mindenki elalukálni, akkor elmondom nektek, hogy ugye volt ez a Alex Christensen és a Berlin Orchestra adásom itt a szerdán, ahol is ugye jöttek ezek a fincsi 80-as, 90-es évek zenéi, a Berlin Orchestrával komponálva, lejátszva, meg izé. Na, szóval arra gondoltam, hogy ugye is nem lett vége, lehet azt, hogy nem lett vége, azért nem lett vége, mert még van bőven lemez tőlük, úgyhogy arra gondoltam, hogy szerdán, tehát jövő héten szerdán, a doki után 8-tól 10-ig ismételten hozom nektek a fincsik is megkomponált zenéket, jól megkomponált zenéket, azt lehet mondani, ha elég a reklából, kajdózzuk ezt a fincsi zenét.

Itt van velünk a Molnár Ferenc, és tiszteletem uram. Azt mondja nekem, hogy szia DJ Simi, szép estét mindenkinek is, jó kajdlózást. Úgy tűnik, hogy megint jó esténk lesz. Oh yeah! Oh, oh yeah! Főleg, ha az ilyet imádod. Akkor ez kajdlóz. Jön a következő, Marcus Homme. Még mindig 2016, még mindig február 17, és jön az Open End című nóta. Egy elmondó remixben itt a Szuperen.

itt van velünk Rita is, azt írja nekem, hát jó esét kívánok Simon bácsi. A nagynéné térde kalácsa az bácsi, örömmel hallom, hogy te is jössz a Super Digitalira. Mosztolok előre, inni fogunk, nem kicsit, nem keveset, pálinkát garantálom. Hát azt lehet mondani, ésszel, biztosan. Persze szívesen megfogok mindenkivel egy-egy jó pohár, jó nagy poharat megfogni. Hello, Rita! Itt velünk Lobászkál József és Karcsi barátom, azt mondja, hello, Dijon, hello, kedves barátom, itt vagyok, és kagylozok, szép esét és jó adást kívánok. Egy levegővőt, oh yeah! Szia, Karcsi! Örülök, hogy itt vagy. Remélem, nem melózol, bár ezt már én félve kérdezem meg tőled igazából, hogy

és igen, azért szeretem az ilyen... Köszönöm szépen Gábor egyébként, Kosszúf Gabinak. Én nekem ugye a Isten, ezek a kedvenc ütemeim. Helyes. Lehetnél a feleségem, a nő lennél. Megjött Hódémi. Azt írja, tiszteletem, most jöttünk haza sétából, vagyok, hallgatunk. Röhög. A kutyi. Hála Isten, Hódémi nem volt itt, amikor én bakeliteztem, de most itt van az, én innen közben csak a vinilek tesznek. És akkor a következő vinil már pörög egyébként a háttérben. Itt a következő zene. Ott maradja helyeden. Szóval itt a következő zene, David Orin featuring Hanna Noelle. Hogy ezt most jól mondtam ki, ezt nem tudom, de Hanna Noelle, az biztos ez van ideírva, és a Let Me Sleep, a Hagyjál Aludni című nóta érkezik 2022-ből.

Hát félve kérdeztem meg Karcsi barátunkat, hogy ugye nem melózik, de melózik. Vasárnap is. Hát igen. Én már nem merek kérdezni senkitől semmit. Itt van, Koller Gábor is megérkezett és ír nekem, hogy szia Simon, szép estét kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a Szuperen szabad szállásról jelentkezem hozzád. Azért itt vannak a jó akarók veled, oh yeah! Hogyne? Például Kukori bácsi is nagyon jót akar, bele akar vágni a medencébe, hallotta, de... Lovász Karcsi azt mondja nekem, hogy remélem megfogja jó nagy porrakat, figyelj a vázát! Meg kell beszélnem még majd Pácik ember, hogy a vázát majd azért itt... Még egyet nekem legalább hagyjanak elő. Úgy hallottam, csak kis poharak vannak. Itt van se a Söveg Laci, és azt mondja, hello, szia Tomi, oh yeah, megint velem az úton. Család nélkül szép estét. Szia Laci. Csak lassan, óvatosan, de azért tedd oda neki, hogy haza is éri, vagy oda is éri, hova kell. Jó kagylózást neked is, és jó utat. Megjött Kovács Balázs, Attila is. Ja, mindjárt szembe jutám. Te vagy a svájci acél, nem? Na majd jó, ki fog javítani, szerintem azt mondja, hogy jó, szia Simon. Simon, még egyszer, szia, ó Simon, bejelentkezve a kertből, mert a jó ütemnek jó indulatú hatása van a növényekre. Így van. Jól tudtam, a svájci acél. Sőt, ha lenne tehened, ezekre a zenékre olyan és annyi tejet adna, hogy el se állna, neked meg a füled állna el, mint egy tejének. Hú, de hülye vagyok. Ja, jó, hallgassuk a zenét inkább.

biztos, hogy szeressek nagyon beledumálni az ilyen fincsi részekbe, még azt is elmondom, ha már egyszer itt, tehát így ennyien itt vagytok, és tényleg hallgattok, hogy Jakab szállásra, ugye sajnos én nem, majd a Dokihoz vinileket, szépen kell mondani, vinileket ugye hoz a Doki meg a lejátszókat is hozza. Sajnos én nálam nem lesznek saját lemezeim, vagyis lesznek, csak nem ilyenek, mármint nem olyanok, amit... vagy igazából nem tudom, mert vettem annyi lemezt, hogy azt sem tudom már, mik vannak ott Magyarországon. Na mindegy, ami a lényeg, hogy én készülök egyébként. Többféle variációval is fogok készülni, viszont én digitálisan fogok, hát nagyon CD, mennyire digitális. Szóval én csak CD-ről fogok majd muzsikálni nektek elvileg, ha minden jó összejön. Viszont olyan zenéket hozok, hogy húha. Most itt elkezdtem gyűjtögetni, összeszedtem 180 zenét, azt mondta, hogy hát ennyi nem fog beleférni. Aztán meglátjuk, lehet csak végig én nem. De ja. Gyertek minél többen, úgy lesz a fincsi. The answer's in between, but they don't...

menjünk tovább, itt van a következő, Marcus Hom. És az Anchor című nóta. Egy Mario Aurelio remixben. Fincsi lesz ez is. Kicsit durva.

a svájci acél azt kérdi tőlem, hogy mikor is lesz az összeröffenés. Hát az összeröffenés kérlek szépen július 24-e, 25-e és 26-a. Hát ugye a 26-a az már ilyen elszállingózós nap lesz, de a 24-25, érted? Tökéletes hétvége, jakabszálláson lesz, így van, az Aero Hotelben. Szállásokat is lehet foglalni, még van egy kevés hely, ha jól tudom. Lehet röpködni, csocsózni, bowlingozni, vele inni, meg a Bazsival. Ja, nem vele, nem, csak velem.

itt van velünk Frityó is, megérkezett. Várjál, azt én nekem lovászkárőm még, hogy ne aggódj a váza miatt, ha kellvészek, azt is, hisz szüli, szülcsinapom lesz. Ja tényleg, lovászkarcsinak. Akkor lesz a szülinapja, 24. Na de menjünk tovább, itt a következő zene. Jön a Slow Hearts, a lassú szívek. Egyenesen Németországból, és jön az iPods. iPods! Az ilyen izé, a Facebook Jacknek volt iPods-a, az. Jó, meg tudtam magyarázni, a Facebook, a kalóz, tudod? iPod.

bízom abban, hogy a Lovász Karcsi hozza a nagy vázát, mert neki lesz a szülinapja, igen, a buliszunk, igen, ja, igen, a Fritjónál tartottam, megvan, azt írja nekem, good evening everyone. Hello Fritjó, good evening, welcome to the club. Szia Fritjó, jó kagylózást neked is. Azt mondja, hogy valamit írt meg itt a svájci acél, hogy értem én, te nyered, én nyertem. Pont akkor van a szabadságom, esélyes a szali, nem kell nekem szállás, alszok én a pálinkás pohar árnyékába is. Hát egyáltalán péntekről szombatra virradóra lesz szállás, azt ugye nem tudom garantálni. Inkább azt mondom, hogy biztos lesz. Van az a mennyiség, itt van velünk Bazsi is, írja nekem, hogy sziasztok, Super DJ Rádió hallgatók, szép estét mindenkinek. Szia Yeti Mester, köszönjük ismét a szuper muzsikákat a mai napon is. Hello Bazsi. Jó látni téged.

következő zenére, ami még mindig Marcus Homme. Egyébként a Soul, Two Soul EP-ről, egy EP-ből megvan a Two Soul EP, aztán megvettem az remixeket is. Természetesen, hogy most az eredeti Two Soul EP szól, ez még míg rímelt is. És arról jön a Wonderland című nóta, hát ezután a csodás zene után más nem is jöhetne. Szerintem úgy vagyok vele, hogy ez a zene is egy ilyen kis Wonderland volt. Beteszem a kedvencek közé, ja nem, ezt nem tudom, visszateszem majd a polcra. Na figyelj, itt van a Wonderland.

Tudi, mi azt írta nekem, hogy RIP Palotai Zsolti. Mondom, és mi van? Meg ma kell megemlékezni, nem? Valamikor olyan ősz környékén halt meg. Ja, hogy értem. Így már értem. Inkább nem olvasok fel. Vagyis inkább nem mondom el. Vagyis érted? Beszélgetünk közben Hódi Évivel itt a háttérben. Néha mindenféle dologról is. Általában nem szoktam felolvasni, mert én megtartom magamnak azokat az infókat legtöbbször, amit ő ír nekem. Úgy imádom, de csak azért, mert olyan, ő nekem olyan, mint az egyik barátom volt, a Horváth Tibi.

Horváth Tibi, barátom, aki... Nem, ne érts félre, Hódi, mi ez most nem azért mondom, csak olyan fiatalok voltunk, 20-an akárhány évesek, és ő már akkor olyan 40 körül.

menjünk rá a következő zenére. Jön Rovi. Aki mindig ilyen szomorú zenékeket szokott, zenékeket, tudod, azt szokta mondani, hülye gyerek, szóval zenéket szokott hozni. És hát, ja, itt van ez a zenéje is. Az a címe, hogy Never Had, azaz a sosem volt. Hát nem tudom, azért legyen valamikor, nem? De, például most valahogy így hangzott ez a zene.

aztán azért maradtam itt csöndben, hogy elkezdtem keresni, arra gondoltam, hogy van egy zene, amit eszemben sokszor meghallgattam, nem tudom az évszámot, nem tudom, sőt a zene címét se igazából tudom fejből, úgyhogy majd valaki segíteni fog, aki le fogja sehozamozni nekem ezt. Nem vinilen fog szólni, hanem CD-n. Sajnos nekem csak CD-n van, meg egy nagyon rövid zene, és ezt nem most akartam igazából előadni, vagy leadni, hanem későbbiekben, de az van, hogy iszonyat jó zene, többször is meghallgattam, például ma is, meg a Maris. Úgyhogy jön egy molokó, abszolút nem tartozik ide, meg nem passzol az egészbe, de valahogy így. Nekem most ez jött le, hogy ezt kell lejátszanom, úgyhogy lejátszom, jön egy molokó. És a címe a...

pasi közben azt mondja nekem, hogy dupla élvezet a mai napom. Nappal festés közben a nitrohigító. Most meg ez a sok gyönyörű zene. Hát a nitrohigítóval több gyönyörű zenét fogsz már hallani. Azt tudni. Sőt, mindegyik az lesz. Oh yeah. Bóduljába, öreg. Na aztán, hogy a hetero barátom is előkerüljön valahogyan. Ha máshogy nem, akkor előcsalogatjuk ezzel a zenével. Jön Guy Mansur. Egyenesen Tel Avivből, Izraelből, tudjátok? Írja csipázza a csávó. A vallás kársultokat. Tami Regrevvel karöltve. Ő is héber egyébként.

0: Na, erre nem vagyok felkészülve, de megpróbálkozok vele. Azt mondja, hogy itt van Házi, és annyit írt, hogy szerintem Encsike is elszégyelni magát azonnal, amint látnám. Na, megpróbálkozunk vele. Figyelj, még nem olvastam el, hogy mit írt, azt látom, hogy rengeteg batű. Na, nézzük, Házi, azt mondja, hogy szia Simon, megint zenével töltjük meg a fülünket, és egy kis alkohollal a begyünket. Remélem, ma is könnyen elérhető, érthető. Ha! Végeztem, köszi szépen, szia! Szóval, megint zenével töltjük meg a fülünket, és egy kis alkohollal a begyünket. Remélem, ma is könnyen érthető leszel, nem csak valamit szedsz. Aha, ez már úgy jó volt. Na, azt mondja, hogy a jutalmad egy rímes, szösszenete szemedbe lóg a sok hajtincsed. Ha nem fésülködnél olyan gyakran, megnő hamarosan. Ma egy kis vért is szívok tőled, ahogy szoktam. Most, hogy egy kicsit jobban érzed magad, viszünk neked a talira pár ezt, de nem egyet, legalább 2 liter medgyet. Ha jó...
1: Kész van.
0: Na, jó a zene, és nem fáj a veséd, rímes lesz a beszéd. Na, és te, egy nagyszerű DJ rádiót hallgatunk, Simon Papi produkálja magát, mert a kefe húzza a haját. Szép estét! Köszönöm szépen, Házi, ezt a csodálatos kis remekült, amit adtál ide nekem, hogy húzzálak rá. Szia, Házi, jó kagylózást neked is. Imádlak.

vettem megint a Marcus Home Two Soul EP-jét. És ugye az előbb szólt már az Open End egy remixben. Akkor most szóljon az eredeti Open End.

Na, pattogjunk rá a következő zenére, meg mindig 2022. március 14, és még mindig az On The Air Dream 79. kiadású lemeze szól, ami egy Winter Sampler volt. Jön a G lemez első része, első zenéje, Ramiro Drisdale. Az előadó, a zene címe pedig a Sky.

Aztán nem tudom, hogy mondtam-e már, de ha már elmúlt 9 óra jóval, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal egészen 10 óráig. Hol is prögnek ezek a fincsi Deep House, Tech House, Organikus House és mindenféle house-nak nevezett fincsi zenék. A Viberes elérhetőségünk, vagyis elérhetőségem most éppen a pillanatban. Jól kimondtad, ugye? Plusz 36 70 45 95. Ide lehet írni bármit, ami éppen a kis boksiba beugrik és szeretnéd velem megosztani. Erre azt szoktam mondani, oh yeah!

kaptunk rá a következő lemezre, a Bondage Records. 2016. április 6-án megjelent lemeze az El Mundo, mint előadó Tim van der Burgt, egyenesen Hollandiából. Nem mászik el, ott marad. Szóval jön az El Mundo és a Samadhi EP. Arra is a névadó dal, a Samadhi. De lehet, hogy Samadhi.

zenére. Jön Dolos and Alberto Hernández. És az ő közös zenéjük. Az esőcseppek, azaz a raindrops. Ami, ha jól tudom, Magyarországon hiányzik. Itt van belőle bőven, azt lehet mondani, ma egész nap szakadt az eső. Hála Isten, amikor nem voltam Sofival, akkor éppen nem. Hazafelére azért csak elkapott. Oh yeah!

Hát most az van, hogy nem ezt a zenét akartam, de nem találtam, amiket akartam, úgyhogy 2021. június 4-én Malone Nobbes és Mark Vogler keresik közöse. Jön az Unforgettable Times, a feledhetetlen idők.

Megébredt is a István, egy kicsit gondolom följött, hogy hol vagyok? Én ebben a szuper DJ megy, hol vagyok? Hát ez a DJ Simon. Írok neki, vigyázz az meg. Hallj a telefonom. Azt érte nekem is a István. Ez tényleg, oh yeah. Hello István. Ez tényleg, oh yeah.

annyira, hogy a következő zene már megint jön az Elmondo a Samadhi EP-ről. Jön a B-oldal 1-es, jön a Ciao Tau Kau. Remélem jól volt, ejtettem ki. Figyelj, ez is Fincsi volt, Fincsi.

Ajha, őszinte leszek, Encsike, fogalmam sincs, hogy ez hogy lett. Nem láttam, hogy írtál volna. Ez most csak akkor fordulhat elő, hogyha valamelyik műsorvezető éppen belépett a Viberre, és elolvasta, amit írtál. Ugyanis nekem nem jelzett semmit a gép. Itt van Bazsi a tanúmra, ő is látja. Ja nem, de mindegy, itt van a Bazsi a tanúnak, jó lesz. Nem házasulunk össze, de Isten a tanúmra, Encsike, hogy nem láttam, hogy jelzett volna nálad bármit is a gépegység. Ezért nem láttam, hogy te írtál pont arra, hogy a Modern Talking. Ugye én említettem, hogy te a Modern Talking, hanem én ezt nem láttam, hogy írtál. De nem én olvastam el, éppen elmondtam, hogy hogy lehet az, hogy... Na mindegy. Encsike azt írta, amikor éppen le Modern Talkingon nevelkedett hölgynek. Neveztem azt, hogy Modern Talkingon nevelkedett. Na jó, ha már nem vetted a point, akkor bevallom a hangodat jobban. Hát tudom. De az igazság, hogy tényleg megkedveltetted velem ezeket, ezt a zenei stílust. Figyelj, Encsike, tudod jól, hogy mindig mindenkinek reagálok. Ha nem is egyből, de általában egyből szoktam reagálni az írásokra. És még egyszer, ha elkerül valami a figyelmemet, az csak azért lehet, mert nem jelzi nekem a gép, hogy írtál. Azt jelezte, hogy el is olvasta, drága jó, bocsánat, azt írtam, de én semmi reakció nem volt. Sorry, nem tehetek róla, ezt lehet mondani.

titkot egyébként. A Viberünk úgy működik, hogy minden műsorvezetőnek ugye megvan a Viber, amit ugye a Doki intézet, hogy egy ilyen, van egy ilyen közös adminisztráció, vagy adminisztrátoros Viber. Ne nézzél, Bazi, meg ne bólogassál, mert lebólintlak mindjárt. Na szóval érted, hogy minden műsorvezető tudja látni a csetet, vagyis a Vibert. És bárki, aki éppen be van jelentkezve a Viberre a műsorvezetők közül még egyszer, az tudja olvasni, ami éppen van. Na most én ezt úgy szoktam átidalni, hogy én saját magamra szoktam rákattintani, mielőtt kijelentkezek, mielőtt lekapcsolom a Vibert, mikor végzek az adásra, és akkor át tudom hidalni azzal, hogyha legközelebb elindítom a Vibert, én a valakiét esetleg elolvastam, ha pont előttem valaki adásol. Ha ezt most jó megmondtam, de valahogy így van. Szóval én nem szoktam elolvasni másét, vagyis igen, de néha nem, de igen. Na mindegy, megyünk a következő zenére.

ami nem lesz más, mint az All Day I Dream H oldalának, vagyis a H lemezének a második zenéje. Jön Micsák, és Kiki Cave, vagyis Micsák featuring Kiki Cave, és a zenéjük címe az In The Shadows. Úgy bizony, bent a árnyékba, ilyen melegben árnyékba kell lenni. 3D nyomott a békám, csak mondom. Látod, tudom most, tudom simogatni a hasát a békának.

Az utolsó zenem Módi, mi azt írja nekem, ha kevesebbet iszol, nem győz a diszlexia. Hát nem. Próbálok többet inni, de akkor sem. Na szóval... Már pörög a háttérben. A Ne küzdj a könnyeiddel című nóta. Az Elmondo a 2016 április 6-ai megjelent mini albumjáról, a Samadhi EP-ről az utolsó zene. Itt van a Don't Fight Your Tears.

szóval hold én azt ide, kronológiailag okkult, nagyon szeretünk Vincent Vega.

És hát az van, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ez itt az utolsó zene a Private Nightban. És az van, hogy a hétvégén már nem jövök. Se holnap, se vasárnap, hanem legközelebb jövő héten szerdán doki után 8-tól 10-ig jövök a 90-es évek menő zenéivel. Alex Christensen, ugye a United Six frontemberével, és természetesen, hogy hangszerelést majd megint a Berlini Orchestra adja. A zene természetesen végigmegy, ahogy a szokott lenni. És én köszi még egyszer mindenkinek. Csácsumicsá, sziasztok!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

0: ott a helyed.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: You're listening to Super DJ Radio.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen. Okay!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Merci. A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Super DJ Radio.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.